Én meg valahol. Szóval én meg. Én meg vannak olyan szabolt, én tudok. Köszönjük, én meg vannak, hogy